0: vaš Studio D.
1: Alright guys, listen.
2: 24 sata sa vama.
3: Radio Studio D u vašem domu.